0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, bők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutára 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Podcast FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 5 kiemelt zarándokhely találkozik a Bodajki búcsún. Újraindul a nyitott tornatermekprogram Fehérváron. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
3: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemületű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témában a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
2: Átmenetileg lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Az intézményben végzett munkálatok után ellenőrizték a víz minőségét, az első minta azonban nem felelt meg az előírásoknak, közölte Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán. Emiatt a teljes csőhálózatot fertőtlenítik. Az újabb vizsgálatot hétfőn lehet elvégezni, annak értékelése várhatóan csütörtökre készül el. Addig a gyermekek biztonsága érdekében tartálykocsival oldják meg az ellátást. A bejegyzés szerint a felújítások során előfordulhat, hogy az új alkatrészeken vagy tömítéseken szabad szemmel nem látható bakteriális vagy más szennyeződés található. Ilyenkor akár többszöri tisztításra is szükség lehet. A vezetékes vizet csak kifogástalan teszt után használják ismét ivásra. Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti, akkor is megkapja az ebédet. A változás kizárólag a SZIK ellátásában működő intézményeket érinti, az egyházi és alapítványi iskolákra, valamint a városi óvodákra nem vonatkozik. A tervek szerint 2027. szeptemberétől előre választható A és B menüvel bővülhet a közétkeztetés. Első alkalommal gyűlik össze a székesfehérvári egyházmegye 5 kiemelt zarándokhelye a Bodajki Mária napi búcsún. A szeptember 12-i találkozót 5 kegyhely, 1 édesanya a mottóval tartják. Ercsi a jegyesek, Vértes Somló a gyermekekre várók, Bodajka családok, Alsó-Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária pedig a szenvedélyek rabságában élők lelki úti célja. A résztvevők közösen imádkoznak, majd Spányi Antal megyés püspök részvételével szentmisén vesznek részt. Vasárnap folytatódik a fűbúcsú, délután keresztúttal és kereszttel, írja a város oldala. Idén a 100 éves helyi kálváriáról is megemlékeznek, szeptember 8-án ünnepélyes áltatosságra hívják a híveket, amelyeket tudományos előadás követ. A kapcsolódó Arszakra Fesztivál 12-e és 20-a között Székesfehérváron egyebek mellett kiállítással, valamint egyházi művészeti programokkal készül. Szeptembertől ismét ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 27 helyen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között konditorna, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenő napokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre 2 helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. A női légy sokszínűségét bemutató fotópályázatot hirdetnek amatőröknek. A Nő 1000 arca című felhívást a Pink Velencei Női Kör és az Együtt a Nők Alapítvány tette közzé. Korhatár nélkül lehet jelentkezni, mindenki legfeljebb 3 képpel nevezhet. olyan felvételeket várnak, amelyek egyedi módon ábrázolják a nőiességet, legyen szó anyaságról, hivatásról, sportról, kreativitásról, erőről, érzékenységről vagy egy hétköznapi pillanatról, írja a Velencei Híradó. A beérkezett munkákat 5 tagú zsűri értékeli, többek között eredetiség, kompozíció, érzelmi hatás és a közvetített üzenet alapján. Az anyagokat szeptember 6-áig lehet online beküldeni. Az eredményhirdetést és a legjobb fotókból összeállított tálat megnyitóját október 10-én tartják a Kápolnás Nyéki Művelődési Házban. A kiállítás ezt követően több településre is ellátogat. Még 2 hétig lezárva maradhat a Nagyszombati utca felújítás alatt álló szakasza. A munkavégzés során derült ki, hogy az altalagy teherbírása nem elegendő, ezért speciális anyaggal kell stabilizálni, írja a város oldala. Az ezt követő mérések már megfelelő eredményt mutatnak, így folytatódhatott az alsó rétegek kialakítása. Az előre nem látható beavatkozás miatt azonban az augusztus 31-i részhatáridőt nem tudják tartani. A forgalmat csak a szegélyek és az aszfalt rétegek elkészülte után engedhetik vissza biztonságosan. Az autósokat arra kérik, hogy továbbra se a környezők is mellékutakon kerüljenek, hanem a budai, a fiskális és a Béla utat használják. Második alkalommal rendezik meg a Fehérvári Dokumentumfilmfesztivált. Az eseményt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetem Rákóczi utcai épületében. A 3 napos fesztivál programja minden korosztálynak szól. 9 egész estés dokumentumfilm, pályázatra beérkezett alkotások, a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak terepgyakorlatán forgatott filmek, kiállítások, illetve beszélgetések és koncertek színesítik a palettát. A szervezők célja idén is a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése, a közösségépítés és az érzékenyítés. A fesztiválhoz kapcsolódva ismét meghirdették a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A fiatalok szabadon választott témában készíthetnek legfeljebb 10 perces alkotásokat. A filmeket szeptember 20-áig tölthetik fel a FEDOK hivatalos oldalán. A legjobbakat szakmai zsűri értékeli. A díjazott alkotásokat a fesztivál záró napján vetítik le a közönség számára, írja a székesfehérvár.hu. Javaslatokat várnak az idei Velencei Rózsája díjra. Az önkormányzat azok munkáját szeretné méltatni, akik sokat tettek a település kultúrát környezetéért, szépítésért vagy összképének javításáért. Olvasható a Velence község oldalán. Évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg a kitüntetést. Ajánlást bárki tehet, az indoklással együtt szeptember 10-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A beadvány e-mailben, postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is benyújtható. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint 1 évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
4: A legkritikusabb területek az Alföldön található, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenik 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfurt a talajvízkutak, de helyen ki is fáradtak.
2: Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütésre van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, így augusztus utolsó vasárnapján. Itt lesz velem például majd George Michael a Freedommal, a kezdés pedig árásé szól a Boroboró. Ébredjünk együtt, jó reggelt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spice Girls és a Spice Up Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A vasárnapi reggeli kávé már lehet, hogy valahol éppen kotyog, úgyhogy az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket, és persze a mai napról az érdekességeket is hamarosan, előtte viszont itt lesz még George Michael a Freedommal.

0: Best FM a legjobb zenék. George Michael ébresztett minket, ez volt a Freedom. Szép reggelt mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között pedig Adamis Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót és előadót köszönhetjük, illetve Cameron Diaz, amerikai színésznőt. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is itt lesz velem a Too Black, a Waves of Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 kiemelt zarándokhely találkozik a Bodajki búcsún. Szeptember 10-ig várják a jelöléseket a Velence Rózsája díjra. Ma 32 fok várható. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az összfő témába, a közül kettőből, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
1: Első alkalommal gyűlik össze a Székesfehérvári Egyházmegye 5 kiemelt zarándokhelye a Bodajki Mária napi búcsún. A szeptember 12-i találkozót 5 kegyhely, 1 édesanya a mottóval tartják. Ercsi a jegyesek, Vértes Somló a gyermekekre várók, Bodajka családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária pedig a szenvedélyek rabságában élők lelki úti célja. A résztvevők közösen imádkoznak, majd Spányi Antal megyés püspök részvételével szentmisén vesznek részt. Vasárnap folytatódik a fűbúcsú, délután keresztúttal és kereszttel, írja a város oldala. Idén a 100 éves helyi kálváriáról is megemlékeznek, szeptember 8-án ünnepélyes áltatosságra hívják a híveket, amelyeket tudományos előadás követ. A kapcsolódó Alszakra Fesztivál 12-e és 20-a között Székesfehérváron egyebek mellett kiállítással, valamint egyházi művészeti programokkal készül. Javaslatokat várnak az idei Velencei Rózsája díjra. Az önkormányzat azok munkáját szeretné méltatni, akik sokat tettek a település kultúrát környezetéért, szépítésért vagy összképének javításáért. Olvasható a Velence község oldalán. Évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg a kitüntetést. Ajánlást bárki tehet, az indoklással együtt szeptember 10-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A beadvány e-mailben, postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is benyújtható. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Everything's Gonna Be Alright a Sweet Box-tól. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a Rock and Roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei jelöltek, így hogy jön minden részlet majd, tehát 7 óra után. 8 órakor pedig Robbie Williams-el foglalkozunk, aki most a mesterséges intelligenciára támaszkodik a színpadon is, és egyébként ott meg szorong, úgyhogy ezt meg lepróbálja küzdeni, egy nagy interjút készítettek vele, úgyhogy ezt fogjuk átrágni, és végül 9 óra után pedig a Real Madridhoz látogatunk el, és a kispadon kötünk ki a sportrovatba, mert hogy José Mourinho irányítja a csapatot, és megvolt az első forduló a spanyol bajnokságba, úgyhogy jönnek a részletek, és a legjobb zenék ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a The Course, és a Breathless most itt a folytatásban.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk majd a legjobb zenékkel, és mellette pedig érkezik a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei beiktatottak. No, megébredünk majd például Avril Lavigne-nal, ugyanis a Complicated-et hozom tőle már, ez biztos a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Még két hétig marad lezárás a Nagyszombati utcában. Csapadék továbbra sem várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadék hiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz, mint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt a vízkutakat helyen ki is száradtak.
1: Átmenetileg lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Az intézményben végzett munkálatok után ellenőrizték a víz minőségét, az első minta azonban nem felelt meg az előírásoknak, közölte Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán. Emiatt a teljes csőhálózatot fertőtlenítik. Az újabb vizsgálatot hétfőn lehet elvégezni, annak értékelése várhatóan csütörtökre készül el. Addig a gyermekek biztonsága érdekében tartálykocsival oldják meg az ellátást. A bejegyzés szerint a felújítások során előfordulhat, hogy az új alkatrészeken vagy tömítéseken szabad szemmel nem látható bakteriális vagy más szennyeződés található. Ilyenkor akár többszöri tisztításra is szükség lehet. A vezetékes vizet csak kifogástalan teszt után használják ismét ivásra. Még 2 hétig lezárva maradhat a Nagyszombati utca felújítás alatt álló szakasza. A munkavégzés során derült ki, hogy az altalaj teherbírása nem elegendő, ezért speciális anyaggal kell stabilizálni, írja a város oldala. Az ezt követő mérések már megfelelő eredményt mutatnak, így folytatódhatott az alsó rétegek kialakítása. Az előre nem látható beavatkozás miatt azonban az augusztus 31-i részhatáridőt nem tudják tartani. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megvannak az idei rock and roll hírességek, Csarnokában beiktatottak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 30-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a hangulatot meg a reggelt meghozza nekünk majd Will Smith a Miami-val, na meg a Deep Dish Flashdance-je, ezzel indulunk.
0: Best FM.

Moo Moo.

Best FM a legjobb zenék kihirdették a 2026-os rock'n'roll hírességek csarnokának friss névsorát. A felhozatal finom szóval is brutálisra sikerült. A nagy leleplezés egyenesen az amerikai Idol adásában jelentették be. Lionel Richie volt egyébként, ő a rutinos csarnok lakónak számít már. A 17 jelöltből végül a zeneipar legütősebb nevei kerültek be az előadói kategóriába. Hivatalosan is halhatatlanok közé lépett a dobos énekes legenda Phil Collins, a punk ikon Billy Idol, de a heavy metal rajongók is bonthatnak egy pezsgőt, ugyanis az Iron Maiden is ott van. A brit pop vonalat pedig nemrége a hatalmas bejelentő Oasis képviseli, valamint Széd is helyet kapott. A vörös szőnyeges gálát és a hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják majd Los Angelesben, most pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön egy olyan csajszi, aki simán elképzelhető, hogy a jövőben ott lesz a Rock'n'Roll hírességek csarnokában, ugyanis szerintem megérdemli. Avril Lavigne jön és hozza a Complicated-et most így a reggeli mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Will Smith és a Miami. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, és bizony-bizony az iskola elkezdődik majd a jövő héten, úgyhogy a szülőknek a program a mai napra lehet, hogy egy utolsó körös nagy bevásárlás lesz majd a suli tanszerekből a nebulóknak, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez, hogyha ez áll előtte, ha pedig még az utolsó hétvégén a lazulást választjuk, az is benne van így a nyáron. Én mellé megpróbálok jó hangulatot teremteni, csak tartok egy rövid szünetet, és már is itt lesz majd az Everlast és a What It's Like a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újraindul a nyitott torna termekprogram Székesfehérváron. Idén is meghirdették a nő ezer arca futó pályázatot. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Szeptembertől ismét ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 27 helyen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között konditorna, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenő napokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. A női légy sokszínűségét bemutató fotópályázatot hirdetnek amatőröknek. A Nő Ezer Arca című felhívást a Pink Velencei Női Kör és az Együtt a Nők Alapítvány tette közzé. Korhatár nélkül lehet jelentkezni, mindenki legfeljebb három képpel nevezhet. Olyan felvételeket várnak, amelyek egyedi módon ábrázolják a nőiességet, legyen szó anyaságról, hivatásról, sportról, kreativitásról, erőről, érzékenységről vagy egy hétköznapi pillanatról, írja a Velencei Híradó. Az anyagokat szeptember 6-áig lehet online beküldeni. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának, vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől, szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgőbikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Verép Tomi és Dr. Béres közöse, a Nikásze Peri Meru átdolgozása, a hozzám tartozol, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között Adam és Annát Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót, előadót köszönhetjük, és Cameron Diazt, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Az eltűntek világnapja van egyébként a mai napon, a következő órában pedig jön Robbie Williams, akivel egy nagy interjút készítettek, és elárulta azt is, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára, valamint a színpadon néha szorongás fogja el a mai napig, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még itt lesz velem Nelly Furtado a Say It Right-tal, na meg most az Ashwad és a Shine itt a Besten.

0: hivatalosan indulott hullabúra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a hírek, friss információk, utána pedig Robbie Williams érkezik, akivel egy interjút készítettek, és arról számolt be a szupersztár, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára a munka során, és bizony-bizony a mai napig szorongás fogja őt el a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek egyik felejthetetlen slágerei közül, az Everybody's Free Rosállától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 kiemelt zarándokhely találkozik a Bodajki búcsún. Szeptember 10-ig várják a jelöléseket a Velence Rózsája díjra. Ma 32 fok várható. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemületű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végignézni az összfő témába a közül kettőből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: Első alkalommal gyűlik össze a székesfehérvári egyházmegye 5 kiemelt zarándokhelye a Bodajki Mária napi búcsún. A szeptember 12-i találkozót 5 kegyhely, 1 édesanya a mottóval tartják. Ercsi a jegyesek, Vértes Somló a gyermekekre várók, Bodajka családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária pedig a szenvedélyek rabságában élők lelki úti célja. A résztvevők közösen imádkoznak, majd Spányi Antal megyés püspök részvételével szentmisén vesznek részt. Vasárnap folytatódik a fűbúcsú, délután keresztúttal és kereszttel, írja a város oldala. Idén a 100 éves helyi kálváriáról is megemlékeznek, szeptember 8-án ünnepélyes áltatosságra hívják a híveket, amelyeket tudományos előadás követ. A kapcsolódó Alszakra Fesztivál 12-e és 20-a között Székesfehérváron egyebek mellett kiállítással, valamint egyházi művészeti programokkal készül. Javaslatokat várnak az idei Velencei Rózsája díjra. Az önkormányzat azok munkáját szeretné méltatni, akik sokat tettek a település kultúrát környezetéért, szépítésért vagy összképének javításáért. Olvasható a Velence község oldalán. Évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg a kitüntetést. Ajánlást bárki tehet, az indoklással együtt szeptember 10-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A beadvány e-mailben, postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is benyújtható. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, a nyár utolsó vasárnapja papíron, de a jó idő azért még remélhetőleg szeptember végéig itt lesz velünk. Már meg a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Justin Timberlake-kel és Robbie Williams-szel foglalkozunk, ugyanis nemrégiben készítettek vele egy interjút.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A brit poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban támaszkodik a mesterséges intelligenciára, egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre az AI-jal, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szöveget ő írja meg, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanára teljesen kiismerte a stílusát. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robbie 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ, biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette dalának szövegét és dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd impostor szindrómával is, szinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcai között kellene tölteni az idejét. A tanulság tehát adott, tökéletesre csiszolt Instagram posztok és magabiztosságnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalansággal küzdenek, mint mi. Ez így van. Én pedig most hozom a legjobb zenéket, megfogadjuk ezt a tanácsot Robbie Williams-től, és az Ébredés és a napindítás mellé most Gágyó dalát hallgatjuk meg. Ez a Bessama Múcsó.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a Mellettem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok pedig a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát és Cameron Diaz-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és a következő órában pedig a sportrovatban hamarosan érkezik majd a Real Madrid csapata. Addig viszont még ezt az órát a magunkénak tudjuk, bár most tartunk egy rövid szünetet, aztán itt lesz velem DJ Tonka és a Don't Be Afraid majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Rajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Még két hétig marad lezárás a Nagyszombati utcában. Csapadék továbbra sem várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadék hiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön található, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz, mint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve a alacsonyabban megfúrt talajvízkutak több helyen ki is száradtak.
1: Átmenetileg lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Az intézményben végzett munkálatok után ellenőrizték a víz minőségét, az első minta azonban nem felelt meg az előírásoknak, közölte Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán. Emiatt a teljes csőhálózatot fertőtlenítik. Az újabb vizsgálatot hétfőn lehet elvégezni, annak értékelése várhatóan csütörtökre készül el. Addig a gyermekek biztonsága érdekében tartálykocsival oldják meg az ellátást. A bejegyzés szerint a felújítások során előfordulhat, hogy az új alkatrészeken vagy tömítéseken szabad szemmel nem látható bakteriális vagy más szennyeződés található. Ilyenkor akár többszöri tisztításra is szükség lehet. A vezetékes vizet csak kifogástalan teszt után használják ismét ivásra. Még 2 hétig lezárva maradhat a Nagyszombati utca felújítás alatt álló szakasza. A munkavégzés során derült ki, hogy az altalaj teherbírása nem elegendő, ezért speciális anyaggal kell stabilizálni, írja a város oldala. Az ezt követő mérések már megfelelő eredményt mutatnak, így folytatódhatott az alsó rétegek kialakítása. Az előre nem látható beavatkozás miatt azonban az augusztus 31-i részhatáridőt nem tudják tartani. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM a legjobb zenék, ez volt az American Boy, szép reggelt kívánok mindenkinek, jól telik a reggel, remélem, ha pedig nem, akkor én most teszek róla, ugyanis jön most a Delight, és felrázza a hangulatot, kiráz minket a paplamból, ez a Groove is in your heart, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók jönnek, aztán irány a sportrovat, amiben a Real Madrid csapatával fogunk foglalkozni, ugyanis José Mourinho tért vissza a kispadra vezetőedzőnek, és megnézzük, hogy hogyan sikerült az első forduló a csapat számára, és természetesen a legjobb zenéket is hozzuk az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, a She's the One-t hozza el nekünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Újraindul a nyitott tornatermekprogram Székesfehérváron. Idén is meghirdették a nő ezer arca futó pályázatot. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Szeptembertől ismét ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 27 helyen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között konditorna, nyugdíjas és ovistorna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenő napokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. A női légy sokszínűségét bemutató fotópályázatot hirdetnek amatőröknek. A Nő Ezer Arca című felhívást a Pink Velencei Női Kör és az Együtt a Nők Alapítvány tette közzé. Korhatár nélkül lehet jelentkezni, mindenki legfeljebb három képpel nevezhet. Olyan felvételeket várnak, amelyek egyedi módon ábrázolják a nőiességet, legyen szó anyaságról, hivatásról, sportról, kreativitásról, erőről, érzékenységről vagy egy hétköznapi pillanatról, írja a Velencei Híradó. Az anyagokat szeptember 6-áig lehet online beküldeni. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának, vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál. Ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől, szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik hőgőbikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Real Madrid kispadjára visszakerült José Mourinho, és megvolt a spanyol La Liga első fordulója. Ma meg majd a második vár a Real Madrid csapatára, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben, a sporttal csak nagyon keveset foglalkozunk. Jön a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép reggel!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A spanyol La Liga első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett a Santiago Bernabeu stadionban. Mourinho visszatért a kispadra, 13 év után vette újra át a Real Madrid irányítását. A portugál szakember, aki a nyitó fordulón az Espanyol ellen 2-1-es idegenbeli győzelemmel debütált, a szurkolóktól pedig ő kapta a leghatalmasabb tapsot a csapat emberei bemutatásakor. Mbappé pedig nagyon jó formában, ugyanis mesterhármast lőtt a Real Sociedadnak, és ma pedig folytatódik a megmérettetés, méghozzá a Királyi Gárda a második fordulóban a Malaga együttesét fogadja majd az otthonában ma este. Ezt így nem írtam ide, úgyhogy meg fogom most nézni. Nem is este, délután 5 órakor. Tehát erre lehet számítani a spanyol ligában, tőlem pedig a legjobb zenékre az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz valami Inna és a Hot, na meg most Gio Baccio és Spanyolország után egy kis olasz feeling. Jön a Funky Groove, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Takabu és a Living It Up. Szép napot mindenkinek, szép reggelt. Most igazából átmenetben vagyunk, kezdünk a délelőtt felé haladni. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és este majd White Boy lesz a mikrofonnál, aki szépen a DJ-inkkel veszi át majd az irányítást, mint ahogy egyébként minden este 6 órakor, és hogyha vasárnap, akkor a Launch Mixé a főszerep az első 2 órában. Ennek állandó specialistája érkezik mellé, Németi. Ezt ígéri tehát az este majd itt a Best FM-en, én pedig a legjobb zenéket hozom majd azért, hogy a napunk jól teljen. Itt lesz velem Coolio még ebben az órában, a See You Where You Get There-rel, na meg a folytatás egy másik DJ-jé. Jön Armin van Helden és a My My My.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy felpörgessük a hangulatot. Dübörögni fog a Best hétvége, és a következő órában a hangulat felelősök között ott van a French Affair. Hozzák majd a szexit!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
3: Egy jó tanács. 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város főutcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el negyedik Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárott is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Város ladányban található Nádasdy kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdy család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidt grófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdy Lipót Schmidt Károlytól vette meg sárladányt, melynek nevét később Nádasladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszánként funkcionáló épületrészt is. A fő bejárat homlokzatán a Nádasdy család festett címere található. Egyik legszebb terme az ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: Best FM, a legjobb zenék! Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 5 kiemelt zarándokhely találkozik a bodajki búcsún. Szeptember 10-ig várják a jelöléseket a Velence Rózsája díjra. Ma 32 fok várható. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
3: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni, végig nézni az 5 fő témába a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
2: Első alkalommal gyűlik össze a Székesfehérvári Egyházmegye 5 kiemelt zarándokhelye a Bodajki Mária napi búcsún. A szeptember 12-i találkozót 5 kegyhely, 1 édesanya a mottóval tartják. Ercsi a jegyesek, Vértes Somló a gyermekekre várók, Bodajka családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária pedig a szenvedélyek rabságában élők lelki úti célja. A résztvevők közösen imádkoznak, majd Spányi Antal megyés püspök részvételével szentmisén vesznek részt. Vasárnap folytatódik a fűbúcsú, délután keresztúttal és kereszttel, írja a város oldala. Idén a 100 éves helyi kálváriáról is megemlékeznek. Szeptember 8-án ünnepélyes áltatosságra hívják a híveket, amelyeket tudományos előadás követ. A kapcsolódó Alszakra Fesztivál 12-e és 20-a között Székesfehérváron egyebek mellett kiállítással, valamint egyházi művészeti programokkal készül. Javaslatokat várnak az idei Velencei Rózsája díjra. Az önkormányzat azok munkáját szeretné méltatni, akik sokat tettek a település kultúrát környezetéért, szépítésért vagy összképének javításáért, olvasható a Velence község oldalán. Évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg a kitüntetést. Ajánlást bárki tehet, az indoklással együtt szeptember 10-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A beadvány e-mailben, postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is benyújtható. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütésre van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, dübörög a best hétvége. Itt lesz például a Salt and Peppa és az MVOOC közöse a What a Man, de itt lesz Sheryl Crow is az All I Wanna Do-val. A kezdés pedig Tiziano Ferroé, ez a Perdono. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, hát bennünk kavarognak az érzések, biztos vagyok benne, főleg azok, akiknek az utolsó vasárnap a nyárból azzal telik, hogy a nebulóknak beszerezzék az összes tanszert. Kitartást kívánok, én hozom a legjobb zenéket a délelőtt folyamán egészen délig. Sheryl

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok, a rózák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót köszönthetem, valamint Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az eltűntek világnapja, és ha már az eltűnés, akkor a folytatás Eminemé lesz majd a rövid szünet után, a Lose Yourself-el, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Look, if you had one shot, or one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai utazásunkból még a következő egy óra van hátra. 11 és dél között is hozom a legjobb zenéket, hogy a Best hétvége jól teljen. A hangulat felelősök között ott lesz például Rob and Rez, a Got to the Getta.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem működik tovább az Onkológiai Akadémia Alapítványa. Világháborús katonák ezreinek maradványait találták meg. Aranyat lapátolt össze a Kenu 4-es. Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia Alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel Magyarországon. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 hősi halottat exhumáltak, közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1089 katona nyugodott. Az exhumált magyar katonákat katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 000 Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb-rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Világbajnoki címet szerzett a magyar férfi Kenu 4-es a poznani kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf Juhász István Hajdú Jonatán Fejes Dániel összeállítású egység 500 méteren mindenkit megelőző világbajnok lett. Két magyar ezüst is született, Kopasz Bálint a kajakosok 1000 méteres fináliában lett második, míg Kis Ágnes Kenu 500 méteren szerzett ezüstöt. Címvédés a paraversenyen Kis Péter Pál aranyérmes lett 200 méteren. Kevés gomoly felhő mellett többnyire napos időre számíthatunk, helyenként azért előfordulhatnak záporok. 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati észak-nyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A csúcsok 31 és 36 fok körül lesznek. Kedden szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap, a legmelegebb órákban 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ez a vasárnap sokaknak azzal telik, hogy beszerezzenek mindent az iskolába, mert hogy a jövő héten már ez kezdődik, nagyon gyorsan elszaladt a nyár, legalább annyira, mint ez az a nap. Ugyanis hamarosan dél lesz, de addig is még én hozom majd a legjobb zenéket ebben az órában. Itt lesz hangulat felelősként az ETB a Let You Go-val, a kezdés pedig segíj, szól a Hey Sexy!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Fest FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jól telik a hétvége? Ha nem, akkor most figyeljen mindenki, én gondoskodok a jó hangulatról. Méghozzá most a One Down Project dalával. Ez a King of My Castle, itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az ETB és a Let You Go. Augusztus 30 vasárnap, a rózsák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Cameron Diaz-t és Adamics Annát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ez az eltűntek világnapja. A legjobb zenéket pedig még egészen délig hozom. A rövid szünet után Avril Lavigne-nal megyünk majd tovább, hozza a Girlfriend-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíveszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Will Smith-ék után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis jön Béné Media, övi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a legjobb zenék szólnak mixben 2 órán keresztül. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó vasárnapi ebédet a Best FM-mel. Visz

0: Hírek a Best FM-en.
1: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 9-en sérültek meg a fővárosban az Asztóriánál történt balesetben. Megállíthatatlanok a magyarok a kickbox világkupán. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Vitézi Dávid azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és a szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
2: Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni, hanem aktívan részt is vesznek a témalapokon.
1: 9-en megsérültek egy busz és egy személyautó összeütközésében Budapesten az Asztóriánál tegnap. A mentők több egységgel vonultak a helyszínre. Egy középkorú nőt súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. További 8 ember, köztük 2 gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden újraindul a vonatforgalom Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több hetes felújítás után az eddigi 30-40 helyett óránként 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A menetidő 3-5 perccel rövidül. Tarolnak a magyarok a hazai rendezésű kickbox világkupán. A zárónap előtt Magyarország 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az éremtáblázatot. A budapesti világversenyen 48 ország, több mint 2000 sportolója vesz részt. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nem várható. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 15 és 23 fokot mérhetünk. Holnap gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden napközben szakadozik a felhőzet, a csúcsok pedig 28 és 33 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen tél múlt néhány perccel indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebédelőknek, én itt leszek és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. A folytatásban pedig jön mindjárt Mark a Ments meg szerelemmel, de előtte itt van Michael Bublé dala, ez az It's a Beautiful Day.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenéka, You Gotta Be, a brit énekesnő Desiree 1994-es dala, ami egyfajta életbölcsesség gyűjtemény, hiszen arról szól, hogy az embernek erősnek, bölcsnek, bátornak és kitartónak kell lennie, amikor szembe kerül az élet nehézségeivel. Érdekesség, hogy a szám eredetileg nem lett azonnal hatalmas siker, majd az Egyesült Államokban egy autóreklám felhasználása után újra kiadták, és 99-ben egészen a Billboard Hot 109. helyéig jutott. A You Gotta Be ma Desiree legismertebb dala, és a 90-es évek egyik emblematikus, pozitív üzenetű popszól felvétele. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arrafelé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt rádiózunk ma is. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán a folytatásban jön majd Vastag Csaba is. Ez a dal már bekészítve, Tom Novi pedig ezt hozzá el nekünk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a paksi fenékküszöb építés első üteme, kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a magyar búvárúszók lettek a hazai EB legjobbjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok 17 napig tartottak és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormány főközlése szerint a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban valósították meg. Magyar Péter hangsúlyozta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működhessen. Egy ember meghalt, legalább öten pedig megsérültek egy lövöldözésben Svájc északi részén. A támadás mára virradó éjszaka történt, egy lóversenypályán rendezett technopartin, Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Az elkövetőt nagy erőkkel keresi a rendőrség, a környéket lezárták. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, a szemtanúktól pedig fényképeket és videófelvételeket várnak. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogathat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Történelmi magyar sikerrel zárult a gyékényesi tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság. A magyar válogatott 12 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel, összesen 22 medállal az éremtáblázat élén végzett. Hatházi Katalin és Balázs Péter sportág történelmet írt, mindketten megnyerték mind a 4 egyéni versenyszámot, amire korábban még nem volt példa. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, késő este 15-23 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, ugyanakkor délutántól a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 29-36 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, mindenkinek egy óra is elmúlt már, folytatódik a Best délután, szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek a Your Body-val, Tom Novi 2004-es House slágerével, amelyben Michael Jackson énekel, úgyhogy indítom már is a Your Body-t a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.
0: Best

Best FM legjobb zenék, a Do You Wanna Get Funky, az amerikai CMC Music Factory 1994-es dala, ami egyébként Freedom Williams szerepel, míg a vokálokban Deborah Cooper is közreműködik, a produceri csapatot Robert és David Cole vezette. A dal a korábbi Gonna Make You Sweat után újabb nagy klubslágerük lett, és az amerikai Billboard Hot 100-on a 40. helyig jutott. Érdekesség, hogy a CMC Music Factory hangzásában ugye a house, a hip-hop és a eurodance elemei keveredtek, ezért a 90-es évek tánzenéjének egyik jellegzetes formációjává vált, úgyhogy folytatjuk most a Do You Wanna Get Funky-val itt a Besten. One, two.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 'Cause you feel so.

0: Veszte fel a legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0620-55-55-155, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncent Márton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába, a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leállósávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Bájolek slágerét is. Ez lesz a Széllel szemben, Janet Jackson pedig az órát indítja perceken belül.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek. Három magyar után kutatnak Nepál térségében. Gyémánnyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatás ellen, míg 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánnyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Érkezik és a legnagyobb kedvencek között Janet Jackson sláger az All For You. Hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. 2 óra is elmúlt már, és már is indítom azt a dalt, ami az Egyesült Államokban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Janet egyik legnagyobb listavezető sikere lett. All For You.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék, a Wonderwall, az Oasis 1995-ös dala, és Liam Gallagher írta és énekli, ami azért érdekes, mert az Oasis fő énekese egyébként a testvére Liam volt. Noel eredetileg egy képzeletbeli barátról beszél, aki megmenthet önmagunktól, később viszont azt is elmondta, hogy a dal személyes kapcsolatból ismerített. A számot először 1995-ben a Glastonbury Festival backstage-ében játszott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig a 8. helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota Bozsok csomópont felé és a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagy Tarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva-Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Arthur Dedger és Romina Johnson közösét hallgattuk. Mindjárt 3 óra, jönnek a friss hírek, aztán az M&S indítja a következő órát, most pedig Molnár Ferenc karamelének el itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Székesfehérváron, az Aszalvölgyi út egy szám alatt. Shopland, tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: 5 kiemelt zarándokhely találkozik a bodajki búcsún. Szeptember 10-ig várják a jelöléseket a Velence Rózsája díjra. Ma 32 fok várható. A mikrofonnál Ficsóri Erika. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dérini program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kisdomokos Márkot, a Dérini program igazgatóját.
3: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív résztvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végig hallgatni, végig nézni az összfő témában, a közül kettőből, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
2: Első alkalommal gyűlik össze a Székesfehérvári Egyházmegye 5 kiemelt zarándokhelye a Bodajki Mária napi búcsún. A szeptember 12-i találkozót 5 kegyhely, 1 édesanya a mottóval tartják. Ercsi a jegyesek, Vértes Somló a gyermekekre várók, Bodajka családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária pedig a szenvedélyek rabságában élők lelki úti célja. A résztvevők közösen imádkoznak, majd Spányi Antal megyés püspök részvételével szentmisén vesznek részt. Vasárnap folytatódik a fűbúcsú, délután keresztúttal és kereszttel, írja a város oldala. Idén a 100 éves helyi kálváriáról is megemlékeznek, szeptember 8-án ünnepélyes áltatosságra hívják a híveket, amelyeket tudományos előadás követ. A kapcsolódó Alszakra Fesztivál 12-e és 20-a között Székesfehérváron egyebek mellett kiállítással, valamint egyházi művészeti programokkal készül. Javaslatokat várnak az idei Velencei Rózsája díjra. Az önkormányzat azok munkáját szeretné méltatni, akik sokat tettek a település kultúrát környezetéért, szépítésért vagy összképének javításáért. Olvasható a Velence község oldalán. Évente legfeljebb 3 személy kaphatja meg a kitüntetést. Ajánlást bárki tehet, az indoklással együtt szeptember 10-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A beadvány e-mailben, postai úton vagy személyesen a polgármesteri hivatalban is benyújtható. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütésre van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon vidám, kellemes vasárnap délutánt kívánok önnek így augusztus 30-án, de lehetne ez vidámabb is, hiszen rögtön egy rossz hírrel kezdünk. A rendőrség teljes pályazárat rendelt el az M7-esen Pákos térségében, hiszen itt 4 autó ütközött össze a Budapest felé vezető irányban. A mikrofonnál Nagy Detti, tartson
0: meg! 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

mesét. 101.9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Bár tudom, hogy a jövő hét nagyon-nagyon zűrös lesz mindenkinek, hiszen elstartol egy új tanév kedden, és ez bizony annak az életében is változást hoz, akinek nincs gyermeke, vagy van, de már nem iskoláskorú, hiszen a közlekedésben meg fogjuk érezni a tanévkezdést, ez már biztos, úgyhogy érdemes a munkába indulásokat, a reggeli indulásokat egy kicsit előrébb hozni. Viszont a Magyar Vöröskereszt és az ország vérellátó szolgálat arra kér minket, hogy ebben az esetben sem feledkezzünk meg a véradási lehetőségekről, hiszen a vérkészítmények maximum 5 napig tarthatóak el, ezért van szükség a folyamatos utánpótlásra, hogy a hazai vérkészletek fel legyenek töltve. A Székesfehérvári területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt minden hétköznap várják az önkénteseket, de emellett külső helyszíneken is adhatunk vért. Van a például Csákberényben a művelődési házban 14 és 17 óra között. Székesfehérváron a Jancsár köz 5-ös szám alatt, csütörtökön pedig Dunajvárosban, a véradóban a Vasműúton. Szombaton pedig a régi korok véradását idézik majd a területi vérellátóban reggel 8 és 18 óra között Székesfehérváron. Vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Lapcímkártyát, tajkártyát és személyét mindenféleképpen vigyen magával, na meg szerintem a Best FM-et is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben telik az idő.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Ma este 19 órakor folytatódik a Hangból Kép programsorozat. Székesfehérváron a Városház téren Mics Marci és Romhányi Áron várják az érdeklődőket. A zenei utazást szaxofonon és billentyűn indítják el a zenészek, amelyre Staut Ágnes élőben fest majd a Városház téren méghozzá közönség előtt. A különleges programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Aztán pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei időszakában szeretnének elmerülni és utazni egy kicsit, hiszen ezen ér a bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben, megállás nélkül, amik közül a folytatásban már érkezik is a Szafridós lágere. Ez a Bájá Bájá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nyakunkon a szeptember egy csomó nyárzáró program várja az érdeklődőket szerte a térségben, viszont szerencsére a csukás kiállítás nem zárja be kapuit, hiszen szeptember végéig tekinthetik meg az érdeklődők a Csukás 90 alkotó pályázatra érkezett műveket. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola hirdette meg ezt a pályázatot, amelyhez kapcsolódóan a beérkezett művekből egy tárlatot is berendeztek a Kápolnásnyéki Halász Gedeon eseményközpontban. Csak nem 450 alkotás érkezett, gyermekek és felnőttek egyaránt munkálkodtak, rajzokat, festményeket és különféle kreatív technikákkal készült alkotásokat mutattak be, amelyel megidézték Csukás István mese és versvilágát. Az eseményközpont nyitvatartás idejében, tehát szeptember végéig várják a látogatókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt 0-24-ben. Nincsen nyitvatartási idő, bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy azonnal elrepül a 90-es, 2000-es évekbe.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Nem érdekel.
2: Nem érdekel, akkor sem, hogyha fáj a csend, akkor sem, hogyha fáj itt bent.
1: Az órát pedig Néo kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Még 2 hétig marad lezárás a Nagyszombati utcában. Csapadék továbbra sem várható. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Ficsóri Erika. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint 1 évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
4: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutakat helyen ki is száradtak.
3: Átmenetileg lajtos kocsiból biztosítják az ivóvizet a felsővárosi óvodában. Az intézményben végzett munkálatok után ellenőrizték a víz minőségét, az első minta azonban nem felelt meg az előírásoknak, közölte Cserpalkovics András polgármester közösségi oldalán. Emiatt a teljes csőhálózatot fertőtlenítik. Az újabb vizsgálatot hétfőn lehet elvégezni, annak értékelése várhatóan csütörtökre készül el. Addig a gyermekek biztonsága érdekében tartálykocsival oldják meg az ellátást. A bejegyzés szerint a felújítások során előfordulhat, hogy az új alkatrészeken vagy tömítéseken szabad szemmel nem látható bakteriális vagy más szennyeződés található. Ilyenkor akár többszöri tisztításra is szükség lehet. A vezetékes vizet csak kifogástalan teszt után használják ismét ivásra. Még 2 hétig lezárva maradhat a Nagyszombati utca felújítás alatt álló szakasza. A munkavégzés során derült ki, hogy az altalaj teherbírása nem elegendő, ezért speciális anyaggal kell stabilizálni, írja a város oldala. Az ezt követő mérések már megfelelő eredményt mutatnak, így folytatódhatott az alsó rétegek kialakítása. Az előre nem látható beavatkozás miatt azonban az augusztus 31-i részhatáridőt nem tudják tartani. Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már is robogunk tovább életünk beszélyével itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket, mint a Savage Garden, itt lesz majd az I Want You, és a Well Hello-tól is a Disco Club. Az órát pedig Néo kezdi már is. Pörög a szószék, itt a Besten.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Noxtól szólt az árvadal az elmúlt percekben. Az előttünk álló időszakban pedig egy kicsit árválkodik majd a székesfehérvári strand, hiszen a mai nappal bezárja kapuit, na de csak a következő szezon kezdetéig. Iszonyatosan hamar elröppent a nyár, ami pedig sajnos azzal jár, hogy ma bezárja kapuit a fehérvári strand is. Viszont jó hír, hogy a csitári GM-i Russzoda viszont holnap hajnali 5:30-kor újra várja a csobbani vágyókat, hiszen befejeződtek a nyári karbantartási munkálatok. Így a medencék és a szauna ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint vehető igénybe. Olvasható a város weboldalán, de bármerre is járjon és bármit is tevékenykedjen így vasárnap délután, biztos lehet benne, hogy a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi elkísérik önt a folytatásban is, amiket pedig itt talál a 101,8-ra és a 90,4-re hangolva, ahol a folytatásban már érkezik is a Savage Garden slágere.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Biztos vagyok benne, hogy a Nagyszombati utcában lakók már számolták vissza a napokat augusztus 28-áig, hogy feloldják a forgalmi rend változásokat, a korlátozásokat az utcában a szakemberek, viszont erre még egy picikét várni kell, hiszen a tervek szerint még 2 hétig marad a zárás az Aranybula sétány és a Zsolnai út közötti szakaszon. A pályaszerkezet kialakítása során ugyanis váratlanul kiderült, hogy az altalaj teherbírása nem megfelelő, ezt pedig stabilizálni kellett a munkálatok folytatásához. Emiatt pedig az augusztus 31-i részhatáridőt nem tudják tartani a szakemberek, szükség van a zárás hosszabbítására, hiszen a forgalmat csak azután tudják ráengedni az útra biztonságosan, hogyha a szegélyek és az aszfalt pályaszerkezeti rétegek is beépítésre kerültek. Arra kérik az autósokat, hogy továbbra se a környező kis utcákat használják kerülő útnak, hanem válasszák a fő és gyűjtő úthálózatot, tehát a Budait, a Fiskálist és a Béla utakat a Pozsonyi és a Zsolnai utca térségének megközelítésére. Hát én is ezen a környéken lakom, és tényleg alá tudom támasztani, hogy rengeteg autós választja a környező kis utcákat. Tényleg egészen más lett a forgalom, amióta ez a lezárás bevezetésre került, úgyhogy ha teheti, akkor kerülje ezt a csomópontot. Hogyha pedig van más útinfója a Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor arra kérem, hogy azt pedig ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Filótól szólt a jó, ha itt vagy az elmúlt percekben. Ezt pedig még szeptember közepéig mondhatjuk majd a Fehérvíz ZRT munkatársainak is, hiszen ezen a héten már útnak indultak, és szeptember 18-áig be is csengetnek Székesfehérváron és térségében. A hálütemnek megfelelően vízmérő leolvasást végeznek a szakemberek, amely érinti Székesfehérváron a Pozsonyi út, Béla út, Fiskális út által körülhatárolt területeket, illetve a Távirda utcát. Ezen kívül leolvasásokat végeznek Abán, Alapon, Csákberényben, Csókakön, Csákváron, Etyeken, Jenőben, Kőszárhegyen, Martonvásáron, Nádasladányban, Sárkeszin, Sárosdon és Sárszentmihályon is, a teljesség igénye nélkül természetesen, de hogy pontosan hol, arról a közösségi oldalukon talál részletes infókat. Arra kérik a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőhelyeket, mert hogyha ezt nem biztosítják számukra, akkor az előző időszak átlagfogyasztását tudják figyelembe venni. Azokat a fogyasztókat, akiket kétszeri megkeresésre sem találnak otthon, arra kérnek, hogy a postaládában hagyott leolvasólapot kitöltve postafordultával küldjék vissza, vagy online módon jelentsék be mérőállásukat. Én pedig arra kérem, hogyha bármilyen más furcsaságot tapasztal a térségben, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit forró dótunkra. Ez pedig a 0623 555 525-ös SMS és Viber számunk. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírek, időjárás, de aztán ígérem, hogy jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Üzenet a távolból.
2: Marad ez a hely, ne is keressetek máshol.
1: Az órát pedig Móni kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Újraindul a nyitott tornatermekprogram Székesfehérváron. Idén is meghirdették a nő 1000 arca fotópályázatot. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Szeptembertől ismét ingyenes sportolási forma közül választhatnak a fehérváriak. Újraindul a nyitott tornatermek program, amely 27 helyen összesen 22 féle mozgást kínál hétfőtől vasárnapig. A kínálatban többek között konditorna, nyugdíjas és ovis torna, röplabda, tollaslabda, valamint teremlabdarúgás szerepel, közölte a város oldala. Az iskolai szünetekben, az áthelyezett munka és pihenő napokon, valamint az ünnepnapokon nem tartanak foglalkozásokat. Folytatódik a Nordic Walking is, amely 16 indulási pontról érhető el. A gyalogláshoz nincs szükség előképzettségre, életkortól és nemtől függetlenül bárki csatlakozhat, a szükséges botokat pedig díjmentesen biztosítják. A székesfehérvári futókköre két helyszínen egészen az év végéig várja a résztvevőket. A női légy sokszínűségét bemutató fotópályázatot hirdetnek amatőröknek. A Nő 1000 arca című felhívást a Pink Velencei Női Kör és az Együtt a Nők Alapítvány tette közzé. Korhatár nélkül lehet jelentkezni, mindenki legfeljebb 3 képpel nevezhet. Olyan felvételeket várnak, amelyek egyedi módon ábrázolják a nőiességet, legyen szó anyaságról, hivatásról, sportról, kreativitásról, erőről, érzékenységről vagy egy hétköznapi pillanatról, írja a Velencei Híradó. Az anyagokat szeptember 6-áig lehet online beküldeni. Napokon belül megkezdődik a gimszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
8: A szarvasbőgés a gimszarvas nászának, vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál. Ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgőbikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
7: Napközben gyengén felhős, hosszabb ideig derült is lehet az ég, napos időben lehet részünk, csapadék nem várható. A hőmérséklet délutára 32 fokig emelkedik, estére 30 és 22 fok közé csökken. Az este és az éjszaka első fele felhősebb idővel telhet, hétfő hajnaltól már gyengén felhős vagy derült lehet az ég. A jövő hét elején sok napsütése van kilátás és 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en. Megállás nélkül a lehető legkevesebb beszéddel ígérem, viszont a lehető legtöbb zenével, így duplex slágerével itt lesz majd a Changes, és a 4-es Twitter is az Üzenet a távolból. A tórát pedig Móni kezdi már, és itt a vasárnapi beszél utánban.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben egy különleges koncertre várják az érdeklődőket, kicsivel kevesebb, mint egy hónap múlva. Szeptember 25-én pénteken ugyanis a kamarazene és az irodalom találkozik Kápolnásnyéken. A Halász Gedeon esemény központ ad otthont a Mássalhangzók című kastélykoncertnek, amelyen a 20. és 21. századi magyar zeneirodalom ismert és kevésbé ismert kincsei hangzanak majd el. Tatai Nóra, Sotko Eszter, Magdolna és Szikora Márton triója szórakoztatja majd a közönséget olyan művekkel, amelyek Bartók Béla, Kodály Zoltán, Dobri Dániel vagy éppen Orbán György nevéhez köthetőek. Ezeket pedig a narrátor, a Kossuth és Liszt díjas érdemes művész Gulyás Dénes irodalmi idézetekkel egészíti majd ki. Így áll össze ez az egész egy gondolati szövetté. Olvasható a Művészeti Népfőiskola közösségi oldalán. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogy elrepítsék a 90-es, 2000-es években, mert hogy ezen időszak legjobbjait gyűjtöttük Önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. Ezek közül pedig nem hiányozhat Fergie slágere sem, a Big Girls Don't Cry, és a Back to Black szerelem bombája sem, nem beszélve Tupac Changes című slágeréről, amit a folytatáshoz már be is készítettem Önnek.

0: 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Az elmúlt időszak, az asztályos nyár és a felelős vízkészletgazdálkodás szükségessége miatt változott a Csitárik út üzemideje. Vízkészletkímélő üzemre állnak át, amelynek célja nem a vízhasználat korlátozása, hanem az, hogy hosszú távon fenntartható legyen a vízvételi hely működése. Továbbra is kiváló a víztermelési hatékonyság a közelmúltban elvégzett felülvizsgálati eredmények szerint, viszont indokoltá vált, hogy a jelenlegi vízhozamot is átvizsgálják a szakemberek. Ennek érdekében több műszaki és üzemeltetési változtatást léptetnek életbe, valamint a kútba új, hitelesített vízórát helyeznek, olvasható a Városgondnokság közösségi oldalán. Szeptembertől kezdve a Csitári kút nappali és éjszakai üzemrend szerint működik majd. Ez azt jelenti, hogy vizet hajnali 5 és 23 óra között folyamatosan vehetünk a kútból, de 23 óra és hajnali 5 között szünetel ez a lehetőség. A vízkiemelést pedig egy frekvenciaváltó segítségével szabályozzák, ami a vízhozamot 20 liter per perc értéken tartja majd. Így a jelenleg működő 6 kifolyóból 3-at vehetünk igénybe. A módosítások célja, hogy egy kicsikét takarékosabban és egyenletesebben szolgálja a lakosságot a rendelkezésre álló vízmennyiség, és ezek a pontok továbbra is megfelelően használhatóak legyenek. A bevezetett intézkedések hatásait fél éven keresztül vizsgálják majd a szakemberek folyamatosan, aztán a beérkezett adatok alapján kielemzik, hogy a jövőben hogyan lehet még fenntarthatóbb az üzemeltetési rend, aminek részleteiről a város weboldalán talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig a folyamatos zenehallgatást tesszük önnek lehetővé, hiszen bármikor is hangoljon a 101,8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy élete legjobb zenéit tudja majd hallgatni, így a folytatásban például a Back to Black slágerét. Jön a szerelem bomba!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Gwen Stefani és Eve kötöse után visszaugrottam még egy búcsúra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm. 18 órától már DJ Biki érkezik, és a vasárnap esti Night Shift. Én pedig most Pápai Jóci és Majka közösével a Barokkal mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a hétfői Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézy Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni. De még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitt el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, megkéseltek két fiatal Debrecenben, gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz filmeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Két fiatalt késett meg egy 64 éves férfi hajnalban Debrecenben. A rendőrség szerint szóváltásba keveredtek, majd az idősebb férfi elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt két órával később elfogták, őrizetbe vették és kérték letartóztatását is. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyarokmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, jól telt a hétvége, és remélem, hogy sikerült elbúcsúzni az augusztustól. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Robbie Williams jön, ez a The Road to Mandalay.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő percekben megőrülünk egy kicsit, méghozzá a popzene örökös hercegnőjével. 1999-et írtunk, amikor ez a dal és a hozzá készült ikonikus zöld felsős görkoris videoklip teljesen letarolta a TV csatornákat és a rádiókat. Kapaszkodjon mindenki, jön Britney Spears és a Crazy!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal volt az első nu metal dal a történelemben, amely átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on és más ilyen zenemegosztó portálokon is a legtöbbet streamelt rockdal. Hogy mi lehet ez? Hát a Linkin Park és az In The End.

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Night Shift a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön a pop történelem egyik legütősebb kollaborációja. Ketyeg az óra, mindössze 4 percre a világ vége, de ezt mi a stúdióban bulizzuk végig. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem lassítunk, jön a 90-es évek végének egyik legmenőbb pop és R&B himnusza. Rázzuk fel az otthonunkat, rázzuk fel a levegőt, hiszen jön a TLC és a No Scrubs.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki búcsút intett már az augusztusnak, és lassan, de lassan integet a szeptembernek. Ez a legjobb zenék, asszisztálnak, jön Lady Gaga.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, igazi műkedvelők, figyelem és a hangerőt a maximumra, hiszen érkezik a 90-es évek egyik legikonikusabb filmzenéje. Kim Mazel, Young Hearts Run Free. Ugye szerintem nagyon sokan tudjuk. Romeo és Julia. Asszem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, hogy a következő világsláger valójában egy kiadós másnaposságnak és egy elszalasztott vonatnak köszönhető. George Ezra éppen Malmöben európai körutazáson volt, amikor úgy döntött, hogy vesz egy üveg rumot. Másnap lekéste a Budapestre tartó vonatot, így sosem jutott el hozzánk. Viszont egy hotelszobában megírta a következő dalt, aminek a címe Budapest.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az időutazásnak még nincs vége, hiszen most érkezik az 2000-es évek közepének legdögösebb klubslágere. Nagyon sokan tudják szerintem, hogy miről van szó.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan örülnének neki, hogyha még csak Saturday Night lenne, de sajnos Sunday Night van. Viszont a Wakefieldnél mindig Saturday Night lesz. Úgyhogy én indítom.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Don't have to leave this town.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz. Óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungarometer elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő után, a második félidő előtt vagyunk, úgyhogy 10 óra múlt 3 percem. Viszont a kezdőrúgás Flo Rida-é, jön a Good Feeling.
3: Ez a Night Shift

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kik ünneplik a névnapjukat a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, az Erikák és a Bellák, viszont fel lehet még köszönteni az Aidákat, az Árminokat, az Arisztideket, a Hangákat, az Izabellákat, a Rajmondokat, a Rajmondákat, és a biztonság kedvéért a Ramónákat is. Úgyhogy hölgyek, urak, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel egy SMS-sel vagy telefonnal felköszönteni őket, és pont, küldjetek nekik mondjuk még egy dalt is, mint például most jön Kanye Williams és Money Love közöse, ez a Saturday. Na, még mi Saturday?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 4 percben hozok egy kis hamisítatlan, füllet és kőkemény klub hangulatot a 2000-es évek elejéről. 2003-at írunk, amikor megjelent a következő dal, melynek előadója a Mystica, a címe pedig az, hogy Scan.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem pont itt van az ideje annak, hogy lassítsunk egy kicsit a ritmusokon, és jöjjön a 2000-es évek végének egyik legszebb balladája. Két ikonikus hang, egy szívszorító történet, James Morrison és Nelly Furtado előadásában. Ez a Broken Strings.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, és elindítom ünnepélyesen augusztus utolsó vasárnapjának utolsó óráját. Bizony, egy nagyon jó dallam, ami nem más, mint Gadjo és a So Many Times.
1: Ez a Night Shift a

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 20 fokra ébredünk, 33 lesz napközben, azaz elég jó, és a biztonság kedvéért kánikulának van ez kikiáltva, gyengén felhős lesz az ég, attól függetlenül, hogyha valaki megy valami szabad helyre, akkor mindenféleképpen ügyeljen a kellő fényvédők használatára. És pont Sólámával megyünk a folytatásban, jön a You're the One I Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a The Wanted és a Glad You Came. Ez a dal, ami nagyon hosszú idő után tudta azt megcsinálni, mint a Take That, hogy nem csak Európában, de Amerikában is feljutott a Billboard lista harmadik helyezettjéig. Ennyi, valamit tudtak a srácok. Akkor indítom is még egyszer, The Wanted, Glad You Came.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, attól függetlenül elmondom, ezeket az oldalakat megkeresni, aztán végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszi szépen előre is, mi pedig megyünk tovább, Deep Swing in the Music, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az egész hétvégén, így éjszakánként. Aztán remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, minden pozitívat, minden szépet. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és leléptem. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: a legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM! Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.